Hát ez a kislemez verzió, sajnos ez itt véget ér, és nem a Maxi, de hát most csak ezt tudtam előkeríteni, de úgy tűnik, hogy a Paul Parker bejött, keresünk még Flirtset is, és hogyha a Flirts megvan, akkor minden további nélkül adásba játszom. Julian Lennon szintén a kérések, kívánságok egyike, a 85-86-os évnél járunk. Apura hasonlított nagyon már, mint az ő édesapjára, itt most nem a Bobby vonal esedékes, To Live for Goodbyes, Julian Lennon. Ideig egyébként Florida vezet, ahogy látom már, mint hogy onnan hallgatnak minket legtávolabbról. Aztán ki tudja még, hogy mit hoznak ezek a másodpercek itt a poptresnye.hu-n. Tehát akkor Julian Lennon-dal a szól most, így nem.

0: Jó, hát megint, Bobby O.
1: Extra.
0: Maradjunk még ennél a stílusnál.

0: Brian Anthony Stevens féle dolog ez a...
1: De
0: az
1: persze,
0: ugye?
1: Persze, épp mondtam, hogy talán 2 éve megjelent a Barbara Pennington-nál például egyébben Anthony Stevens-es dupla szettes, minden át van keverve. Nagyon jó, csak minden felvétel a 6-7 perces, ezért most nem hoztam magammal.
0: Hát kérlek szépen, Joey, nem innen a szomszédból, Fort Lauderdale-ből, Florida államon belülről hallgat minket, és hogyha az előbb jól láttam, akkor itt egy ilyen autós sztorit mellékelt nekünk, hogy éppen úton van valahol. Egyszer úgy megkérdezem, Fehérváron például rám szoktak írni, hogy New Yorkban is hallgatnak minket, és hogy vannak ott olyan rádiók, ahol még ezt a fajta stílust játsszák. Hát nem ezt akartam lejátszani, Gyuri, azt akartam lejátszani, hogy a stílus megjelölést valahogy így, ezzel a New York-i csávóval.
2: With high energy.
0: Ah, nagyon ott van.
1: Igen.
0: High energy. Na, idáig Joey vezet. Egyébként, hogyha jól látom, akkor Berta Jocóról van szó. Köszönöm szépen a visszajelzést. Tehát időeltolódás azért lazán, hát 9-es szerintem, ha nem több.
1: Kora este van?
0: Lehet, hogy rosszul számolom, vagy kevesebb, vagy
1: nem,
0: több,
1: de nem, majd visszafele kell menni.
0: Úgyis pontosítanak majd.
1: 7 óra körülbelül vissza?
0: Tehát... Én 9-re tippeltem, de...
1: Az már Los Angeles szerintem. 7 vagy 8 most. Fejből én sem tudom, nem vagyok amerikai járatos, de...
0: Megtudjuk. Mit tudunk még játszani?
1: Hát nem sok időnk van még, most éppen Plázát választottunk, és a valamelyik CD-ben benne van.
0: Hát remélem.
1: Igen.
0: Ez az.

0: Fél óránk maradt, és ha jól tudom, akkor születésnapozni fogsz?
1: Igen, az utolsó blokk, mint mondtam, most ebben az éjszakai turmizom, most csak két ilyen blokkot terveztem be. 75-ben ezen a napon született Lil Kim, Kimberly Dennis Jones néven, ugye egy mai énekesnő. Két magyar urat is, akiből az egyik még él, a másik nem. 1973-ban született Ősz Balázs, aki a Splash együttesnek volt az egyik tagja, és 44-ben pedig Baronis Zsolt, aki a Siriusnak volt a szaxofona, és nem mert meg ugye Ungár Anikó férje, tőle van ugye a gyerek, a Baronis Gábor a színész. És 1983-ban született az 18 együttesnek az egyik tagja, Mary Summerhold. Ugye őket onnan ismertük meg, hogy a Abba dalokat énekeltek, és mindenféle Abba feldolgozásról adtak ki lemezeket. Hát most már nem ebben foglalkoznak, most már nem Abba dalokat, most utóbbi időben Roxette dalokat dolgoznak fel, olyannyira, hogy két hete jelent meg a legutolsó kislemezük. Erről ezt az új kislemez fogom most forgatni, születésnapja alkalmából, tehát az 18-től. Az új kislemez, aminek a címét most elfelejtettem.
0: De csak félfüllel hallom itt a másik cédelmező, ez a Never Say Good.
1: Az a következő, igen.
0: Jú,
1: hát ebből akarsz búcsúzni?
0: Nagyon.
1: Jó, hát akkor.
0: Lassú
1: helyett.
0: Igen.

0: A kérem szépen, eljött a búcsúdé a részünkről, úgyhogy eltesszük magunkat reggelre, bár ugye már most már 7. hónap 11-en a jó reggel, Gyuri. Igen. Hát igen, ez az élőműsor nehézkes pillanata, ilyen, amikor kimarad a kávé. Jó van, Hajcser Attila, úgyhogy kávéfőző.
1: Én nem kávézok, tehát nekem vízzel meg teával próbálom magam fel. Ki van pöszkölve a szemem, de nem baj. Hát olyan rég voltunk, épp számolgattam, tavaly november volt utoljára éjszakai koktél, tehát most fél év után próbáljuk behozni minden, ami elmaradt.
0: Éjszakai zeneturmix.
1: Vagy éjszakai zeneturmix, bocsánat, igen.
0: No, hát a Mary Loves Pink, az nekem nagyon, nagyon bejövős, és láttam, hogy ez a single verzió, ez a ritkaság. Úgyhogy ez az egyik elköszön, a másik meg egy csodaszép Effort David dal lesz, de nem úgy, ahogy a kedves hallgatók szerintem eddig ismerték. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy velünk tartottak, már a Zenetormixban, és akkor itt az éjszakai Zenetormixban is. Varga Béla és Kis György elköszön.
1: Viszont hallásra.
0: Mindenkinek is további minden jót kívánva, vigyázzanak magukra. Spanyolország 2-1-re nyert, úgyhogy francia, spanyol elődöntő, majd izgalmak fokozódnak, szerintem mindenki visszanézi, vagy legalábbis az érintettek, a hallgatók pedig majd visszahallgatnak minket a...
1: És jön a hőkupola.
0: Amikor... Már megint?
1: Hát hozzánk csak a pereme fog érni, nekem a múltkor is épp elég volt.
0: Az nem, súlyos volt, az
1: benyertük. Én nem bírom a meleget, sajnos.
0: De figyelj, néztem légkondi. Egyébként a hőtérképet és a meteorológiai szolgálatnak a hivatalos adatait. Budapest jobban benyelte, mint Fehérvár. Nálunk csak 39 igen, volt, de itt igen, volt 41 igen. Pesten.
1: Nálunk volt 40-42, és még munkába kellett járnom, mert én csak tennap óta vagyok Szabin. Hát borzalom volt. Jövő héten nem lesz azért 40 fok, de megint ilyen 35-37-eket mond, ez nekem a halálom, de hát most szabadságon lesz.
0: A közepe van, benne van, hogy majd a harmadik, igen.
1: Igen, szoktam is ezen morfondírozni, hogy utoljára mikor volt normális nyár, amikor lehetett kirándulni, nyaralni, vagy bármit csinálni, szerintem 5 éve nem volt ilyen nyár.
0: Ami ennél is borzalmasabb, hogy nincs eső.
1: Az meg a másik. Ki van száradva? Most tudják, akik már engem régebben hallgatnak, hogy én iskolába dolgozok, és most gyakorlatozhattuk a gyerekeket, és erdőbe kellett vinni sokat őket. És most nem akarom felsorolni, hogy hol voltak a Budai hegységben, meg itt Pest megyében olyan patakok, ami folyamatosan, még soha nem láttam kiszáradva. Tehát például a Paprikás patak, Solj, már van, hogy vizesés van, vizesés most szinte nulla, Szilas patak kiszáradva, Csömöri patak kiszáradva, május végén még tele volt vízzel. És nem akarom mondani, most hallom, hogy mi van Nagymaroson. Hát nem tudom, milyen jövőkép van itt most Magyarországon vagy a világon, de nem túl jó.
0: Köszönjük a kitüntető figyelmet, Pop Tarisnya tehát folytatódik tovább itt az internetes rádióban, Dombóvari Gábor érkezik majd hamarosan, úgyhogy csekély 1, 2, 3, 4, 5 óra is itt van a Gábor élőben. És aztán majd Hudák Misi, minden a szokásos menetrend szerint történik, vasárnap pedig számítunk a kedves hallgatókra, hiszen a Zenetormix 14 órától startol, a pontosan 4 évtizeddel ezelőtti német slágerlistát szemezgetjük, majd a Bruce and Bongo, Hubert K.
1: Melyik slágerlista egyébként? Bocsánat, Music Mart, Music Mart. Bravo-t?
0: Music Mart. Bravo, sajnos nincs, annyira szerettem volna.
1: Nekem van, csak mondom, nem találom valahol.
0: Heti lebontásban nincs nekem, havi
1: nekem
0: van,
1: az egész össze vannak kötve, 85-87, mondom, ha megtalálom, csak lehet, hogy már később.
0: Hát ne, 87-ben már ne add a 86-ost. Köszönöm, viszont hallásra.

0: hallotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: máshol nem játsszák, nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol? Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bug Parts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
4: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: koptarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.koptarisznya.hu.

vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon, lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznyoldalra és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Puttarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.puttarisznya.hu.
1: Éjjel nappal.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
0: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
3: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Kudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com/poptarisznya

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A retro net.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
4: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Kudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

what it means.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten.
2: Poptarisznya.hu, a Retronet Rádió.
3: Do your thing.

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.
2: Exciting. Huh.

0: Egyszer fent. Egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
4: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
4: Használják, használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.
2: Shanghai!

0: 9 óra van.
1: Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral.
2: Ami a kulisszák mögött van. Sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Művészbejáró minden szombaton a Matinéban. Matiné. Dombóvári Gáborral.
0: És ez így igaz, drága jó hallgatók. 9 óra múlt, de összesen csak egy fél perccel. Méghozzá július 11-én szombaton, amikor is változatlan a telefonszámunk 30-as 308-9844, de mindenféle felületen ott vagyunk, nyugodtan írjanak, hívjanak, úgyhogy megtalálnak minket, és akár megújult archívumokba is belenézhetnek, ahol minden műsort meg lehet tekinteni újra, vagy aki esetleg egyet nem látott, azt is meg tudja nézni. Úgyhogy hát kezdjük ezekkel a jó hírekkel, aztán majd természetesen foglalkozunk csak úgy, mint a múlt héten is rendesen a foci BB-vel, de hát nem csak azért mondom, mert érdekes események történtek megint, meg hát erről szól a BB, és aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Na, ami pedig a meccseket illeti, mármint a góltotót, hát nagy-nagy meglepetésre Norvégia kiejtette Brazíliát, mert hogy 2-1-re nyertek. Hát itt a 29 vagy 30 tippből 4-en találták el, úgyhogy sorsolni fogunk mindenféleképpen 9:30 néhány perccel Popovics László kollégámmal, és ennek örülök mindenféleképpen, mert ez egy kis izgalmat is hoz itt rögtön az elején. És mielőtt elmondanám az időjárás jelentést, azért annyit, hogy természetesen 10 órakor állandó szakértőnkkel, Károly Józsival nagyon remélem, hogy ismét tudunk beszélgetni. És aztán hát felhívom a figyelmüket egy olyanra, ami hát nem nagyon ismert, pedig érdekes. Mag Fesztivál lesz még most ebben a hónapban. Ez egyébként a MAG nagybetűvel, a fesztivál kicsivel, ezt így már negyedik alkalommal rendezik meg az idén nyáron, és ennek az az érdekessége, hogy egy tudatos közösséget építenek az önismereti spirituális utat járók számára, belső utazás, az ön MAG unkba való megérkezés, előadások, workshopok, szóval van itt minden az ég adta világon, és akkor hát ezen a fesztiválon, többek között nem sorolom el az összeset, de ott lesz és felé Paja Bea, Spitzer Gyöngyi Soma, aztán Szántaj Bóna, Dietrich, szóval Dietrich Mónika, meg még nagyon-nagyon sokan mások. Egyébként erről majd 10:30-kor fogok tárgyalni azzal az úrral, akit úgy hívnak, hogy dr. Szent Györgyi Horváth Zoltán, aki 30 éves tapasztalattal rendelkezik, felnőtt képzés, felsőoktatás, sportoktatás, szóval van itt minden. Erre azért is hívom fel a figyelmüket, mert erről nem nagyon hallottam, hogy mások beszámoltak volna. Hát mi beszámolunk. Hát aztán 10:45-re körülbelül akkor várom Stuttgartból a telefont, Dénessel is beszélünk 11-kor, és természetesen kíváncsi leszek a Berettyó újfalusi tippekre is. Hát ami vagy írásban jön, vagy szóban, ugyanis tegnap beszéltem Szent Miklósi Jánossal, aki éppen vonaton fog ülni, amikor szoktuk hívni, hát meglátjuk, és 11:30-kor hát azt hiszem, azt megígérhetem, hogy a múlt héten a csók világnapjáról beszéltünk, hát ezek után mi következhet? Az ölelés. Úgyhogy erről is beszélünk. Na de nézzük akkor az időjárás jelentést, mert hogy ma hát a nyaralóknak kedvező napsütéses, gyengén, gomoly felhős meleg időre lehet készülni. És hát a friss hajnali órák után most már reggel jobb idő volt, és 30 fok körüli nappali maximumok lesznek körülbelül. Hát aztán a délutáni óráktól megint megerősödik, helyenként erősebb lökések is kísérhetik a szelet, amit én mindig mondom, hogy nagyon utálok, mert lehet hideg, meleg, napsütés, hóesés, minden, csak a szél, amelyik kidönti a fákat, rá a villamos sínre, meg ilyenek, azt nagyon utálom. Na szóval éjjel aztán legyengül a légmozgás, és szélcsendesebb időre van kilátás. Holnap, vasárnap napsütéses, kellemes nyaralóknak is kedvező idő lesz. Itt-ott, főleg az északkeleti határvidéken kialakulhatnak futó záporok, de hát másút nem valószínű a csapadék, és aztán holnap délelőtt a Dunántúl térségében, délután meg máshol is, megint megerősödik ez a nyomorult északnyugati szél, miközben az egész ország a csapadékra vár, asszály, már gyalog át lehet menni a Velencei tavon lassan, úgyhogy félelmetes, és csak a szél, ami még a maradékot is elviszi. Na mindegy, csak itt most erősködtem egy kicsit, aztán holnap éjszakára már egy kicsit legyengül a légmozgás, ami pedig a hőmérsékleteket illeti. Hát azt említettem, hogy ma délután már olyan 27-31-32, holnap reggel 10-16, holnap délután 26-30, hétfő reggel 10-17, és akkor ez a 10-17, ez megmarad egészen kedden is, meg át szerdán egy kicsit már melegebb lesz, akkor lehet 20 fok is reggel, és aztán csütörtök, péntek hasonló. És akkor a holnap itt mondtam, hétfőn délután akkor már jó idő lesz, 27-32, kedden 30-35 fok közé emelkedik a hőmérséklet. A szerdán 1-2 fokkal hűvösebb, meg csütörtökön is, de pénteken még mindig 22-26-34 fok lehet. Hát szóval azt hiszem, hogy a sok viszontagság után mégiscsak itt van a nyár. Ennek mindenki örül, itt a nyári szünet, és aztán hajrá. Úgyhogy megyünk tovább. Nem sokára természetesen hívom Popovics Lászlót, és mindenféleképpen már is mondom, hogy mi lesz a mai góltotó, hogy hát, hogyha már itt befutnak az első jelentkezések. Én szerintem ezt nagyon sokan kitalálhatták, mert izgalmasak lesznek itt az elődöntők mindenféleképpen. Ma este, magyar idő szerint 11 órakor este, Norvégia, Anglia. Hát a norvégok ugye kilökték a brazilokat, nem tudni, hogy mire lehet itt számítani, de az angolok nagyon bizakodnak, meg a norvégok is nagyon bizakodnak, de hát ez így.

Azért lassan csak-csak elindultunk, hát szóval mindenek előtt természetesen Perec Gábor típje befutott, de mondta, hogy az előbb telefonon, hogy olyan helyen van, ahol nem biztos, hogy be tudna jelentkezni. Minden esetre ő a aki még nem hallotta volna, a ma esti Norvégia-Anglia mérkőzésre egy-egyes döntetlent mondott, hát ez a tiszta játékidő, és azt mondja, hogy szerinte 11-esekkel fogják eldönteni a mérkőzést, hát nagyon kíváncsian várjuk természetesen mindenkitől, hogy mi lesz, hogy lesz. Annyi minden történt itt egyébként, hogy hát szóval nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokféle vélemény, természetesen megint beleszólt Trump is, meg a belgák, meg óvni akarnak, hogy csalással vesztették el a meccset. Szóval nagyon-nagyon sok minden történik, de hát mindenféleképpen ilyen ez a VB. És ez nagyon helyes is. És hát ugye folytatódik a kieséses szakasz mindenféleképpen, mert hát ugye hát itt az utolsó meccseknél itt azért érdekes dolgok történtek, Ausztrália-Egyiptom 1-1, és aztán végül is Egyiptom 11-esekkel 4-2-re győzött, hát elképesztő dráma Arlingtonban, ahogy mondták, mert a 30 perces hosszabbítás sem hozott döntést az egyre feszültebbé váló csatában. Argentina zöldfoki szigetek 3-2 hosszabbítás után. Hát szóval hát itt a zöldfoki köztársaság a sírból hozta vissza a meccset, a hosszabbításra kényszerítette a regnáló világbajnokot. Hát aztán a ráadásban az argentinok rutinja, és hát a csapatot előrehajtó Messi zsenialitása végül is kiszenvedte a 3-2-es győzelmet, de hát minden esetre a zöldfoki szigeteken fantasztikus örömünnep minden, és aztán majd elmondom, hogy egy moszat vagy egy alga hogy kerül kapcsolatba a zöldfoki szigetekkel. Hát ezt majd megbeszéljük. Kolumbia, Gána 1-0, ez is nyolcad döntőt ért rögtön a dél-amerikaiaknak. Itt hát aztán ugye itt megvannak az érdekességek, ugye, mert itt van Svájc, Dél-Afrika, hát szóval nagyon-nagyon sokan. És ugye hát Paraguay-Franciaország az 1-0-ás francia győzelemmel végződött, Marokkó 3-0-al kiütötte Kanadát, Norvégia-Brazília, erről gólt otóztunk a múlt héten, 2-1-re nyertek a norvégok, akkor Anglia 3-2-re nyert Mexikó ellen, a spanyolok is behúzták, 1-0-ra megverték Portugáliát, ami hát mondhatnám nem meglepő, de mégiscsak, mert a portugálok azért tudnak focizni. Belgium 4-1-re kiütötte az Egyesült Államokat, és Argentina pedig 3-2-re verte Egyiptomot, de hát itt most már csalással vádolják a bírókat, meg minden, úgyhogy áll a bál. És hát itt volt Svájc-Kolumbia, büntető párdallal dőlt el ez is, és hát minden esetre kialakultak a párok, ugye? Itt vagyunk, tehát Franciaország-Marokkó. Egyébként Párizsban már rettegnek az, szó szerint idézem, a migráns hordák balhéjtól Párizsban, mert hogy Franciaország-Marokkó, akkor Spanyolország-Belgium, és amire mondom, hogy tippelni lehet ma, Norvégia-Anglia, és aztán Argentína-Svájc. Hát Svájc 70 nem tudom hány év után jutott idáig. Minden esetre hát fokozódik a tét, és hát izgalmas párharcok lesznek mindenhol, ahol egy afrikai, egy amerikai, meg egy európai csapat méri össze az érdekeit, meg az érveit, hogy így mondjam. Szóval folytatódik a VB dráma, Anglia, Belgium, Portugália is ott van a nyolcad döntőben. Hát csak azt tudom mondani, hogy hajrá, és aztán természetesen megbeszéljük majd a Fradit is, mert hogy a Ferencváros pedig a Európa Ligában nagyszerűen kezdett a Vojvodina ellen, és 2-1-es győzelmet aratott, a visszavágon majd azt hiszem csütörtökön lesz, de az már itthon az arénában, és akkor
hát azt hiszem, hogy nagyon nagy lesz az érdeklődés. És egyébként még egy mondattal csak visszatérek a foci VB-re, mert ugye hát itt a franciák, angolok, argentinok, szóval fantasztikus világsztárokkal teli tűzdel csapatok, és akkor már feltették az újságírók a kérdést, hogy miért nyerhetik meg a norvégok a foci VB-t, és miért bukhatnak el a franciák, mert hát csütörtökön, ugye elmeséltem, itt folytatódnak a negyeddöntők, minden. Hát kiörülhet a végén, majd kiderül. Minden esetre itt vannak a kiemelkedő kulcsemberek, és hát majd meglátjuk. Aztán bemutatkoztak itt már mindannyian, és nem tudok gyenge csapatot mondani. Egyáltalában nem. Hát szóval itt kezdődik, és aztán indul az NB3 is itthon, és azt hiszem, hogy most már lassan a hazai csapatoknak is drukkolhatunk, meglátjuk, hogy mit hoz mindez. Remélem nem lesz citromízű a balán, és nem lesz nagyon savanyú a szánk a Lemon Tree alatt.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

0: Másfél perccel elmúlt fél tíz, és hogyha valaki nem ismerte volna föl, a Csillagok háborújának a zenét hallották, és nem véletlen, hiszen a futball világbajnokság is a Csillagok háborúja, és azt hiszem, hogy ezzel nem mondtam újat senkinek, még Popovics Lászlónak sem, aki itt van a vonalban. Szervusz, halló, halló!
1: Igen, igen, fölismertem, üdvözlöm a hallgatókat és téged is. Egy-egy dolgot nem tudok, hogy a Csubakka melyik csapatban játszik.
0: A Csubakka kispadon van.
1: Ja.
0: Kispadon van, mert az új edző hát nem akarta még megkockáztatni, hogy rögtön beteszi, mert sérült volt.
1: Azt annyit hallottam, hogy valamelyik csapatban a Luke Skywalker az kötényt adott.
0: Hát igen, ilyen is van, persze. Hát akkor meglátjuk, hogy majd mit hoz a jövő. Egyébként jöttek nekem TikTok már közben, telefonált Sárkány Feri, ő azt mondja, hogy 3-2-ra győznek az angolok, te azt mondod, hogy 3-2-re a norvégok, aztán telefonált az Ofotértből Tündi, ő is azt mondta, hogy 1-1, és azt nézem, mi a legmeglepőbb. Hát ilyen 3-1-es angol győzelmek vannak. Na kérlek, hát a múlt hét, ahogy említettem, hát hozott némi meglepetést, főleg azért, mert a norvégok kiejtették a brazilokat. Hát azért ez nem semmi, ahogy mondani szokták, és ezt 4-en találták el. Akkor mit szeretnél először, ha mondok 2, a bennmaradót, vagy a kiesőt? Na?
1: Hát mondjuk, most mondanám a bennmaradót, és még előtte két poént, ha már a Star Wars szóba került.
0: Mondjad.
1: Ugye némelyik focista úgy veszi a levegőt, mint ugye a Darth Vader.
0: Igen.
1: Gondolom, illetve még egy gondolat, ugye itt az előbb említette az Ofotért, onnan a játékos hallgató, ő mindig jól látja a meccseket.
0: Jó, hát mert Ofotért, így van. Na szóval, akkor most melyik maradjon, a bentmaradó vagy a kieső?
1: Maradjon a bentmaradó.
0: Maradjon a bentmaradó. Na hát akkor mondjuk azt, hogy melyikkel is kezdjük. Kezdjük szépen sorba, azt mondja, hogy Csalán vagy sóska? Bennmaradó.
1: A Csalán csíp, a sóska megehető, mondjuk valaki a Csalán teát is iszol, legyen mondjuk a Csalán, mert az csíp.
0: Tehát a sóskát már ki is húztam.
1: Igen.
0: Jó, akkor maradt a Csalán. És akkor mondom a másik párt, azt mondja, hogy galagonya vagy olajbogyó?
1: Maradjunk most az olajbogyó, mert az Usztis Mátyásos filmben volt.
0: Így van, akkor kihúztam a galagonyát, és akkor itt az utolsó lehetőség, tehát Csalán vagy olajbogyó?
1: Maradjon az olajbogyó, az előbb is az maradt.
0: Így van, akkor a Csalánt is kihúztam, és akkor gratulálni fogunk mindenféleképpen, mert hogy Csaba, Kovádénes családjából, ő volt a Csalán, a Budagyöngye bevásárlóközpontból telefonált egy újságos, Sanyi, ő volt a sóska, az Ofotértből Gergő volt a galagonya, és egy mézet is áruló, és mindenféle édességet áruló hölgy, Olgi, ő volt az olajbogyó. Hát akkor megnézzük, hogy föl lehet-e őt hívni majd, úgyhogy ez így nagyon-nagyon kellemes. És a poénok is ültek.
1: Azon gondolkozom, hogy így a péntek esti koktélomban, hogy mit fogok én azért kapni, hogy nem a Sanyi nyert.
0: Hogy nem a Sanyi nyert, hát igen. Na, de egyébként még csak annyit, hogy én bemondtam itt, hogy az új, megújult archívum, meg mi mindent lehet, de akkor azért kérek tőled néhány mondatot, mert engem nagyon sokan kérdeznek, hogy amikor ők szombaton esetleg nem tudnak rádiót hallgatni, vagy akármikor máshol, már mint minket a Poptarisznyát, és akkor hát ők tudják, hogy van archívum, én meg mindig elmondom, hogy üsségbe ezt, azt, amaz, de ez most a gyakorlatban, hogy megújult, mit jelent?
1: Hát azt jelenti, hogy a weboldalunkról elérhető központilag minden, gyakorlatilag, amit mi feltöltünk, tehát az összes elhangzott műsor. Ennek a technikai háttere az, hogy van egy úgynevezett Mixcloud nevezetű felület, ahol mi pontképpen van egy előfizetésünk, aminek a keretein belül feltölthetjük az összes műsorunkat. Hát nem korlátlanul, de szinte korlátlanul. Viszont van egy olyan kitétel, hogy egy előadótól, tehát zenei előadóról van most szó, egy előadótól egymás után maximum 3 dal szerepelhet a műsorban. ha egy negyedik is szerepel, akkor azt már úgy veszi a rendszer, hogy ez egy album feltöltés, ami nem engedett. Uh-huh. Ezért jó pár olyan műsor, amit szeretnénk feltölteni a Mixlózra, nem tölthető föl. Ezeket a saját szervereinkről osztjuk meg a hallgatóinkkal, és szinte egészen ideig ez úgy nézett ki, hogy két külön webfelületről lehetett elérni a műsorokat. Tehát a Mixlódon mondjuk fönn volt a 90%-a a műsorainak, a maradék 10%-a meg a mi szerverünkről volt elérhető, ha valaki vissza akarta, vagy szerette volna hallgatni, és két felület köz kellett fikázniuk a műsor hallgatóinak, vagy visszahallgatóinak, a hallgatóknak, a látogatóknak, de hogy ez ne legyen, ezért a weboldalunkra egy központi felületet programoztam, ami egybegyűjti a szerverünkről lévő összes műsort, és a Mixlódra feltöltött összes műsort is. Aha. És ilyen módon egy felületen lehet gyakorlatilag akár időrendbe megkeresni az összes feltöltött műsort, akár úgy is lehet, hogy vannak dedikált fület minden műsornak, kiemelt műsornak, ami dedikált fület rákattintasz, és akkor időrendben az összes műsor kereshető, hallgatható, illetve olyan is van, hogy beírsz egy kifejezést, mondjuk beírod, hogy Komjáti, vagy beírod, hogy Matiné, vagy beírod, hogy Szilveszter, uh-huh. És akkor a szilveszteri műsorokat, a komjátis műsorokat, a Matiné, stb. Ezek jönnek föl, de ahogy mondom, időrendben, de vegyesen, tehát uh-huh. A szerverünkről lévő is, meg a műsorban lévő is egyben. Ez egyébként a poptrésznye.hu weboldalán érhető el. Most fejből próbálom mondani, nem biztos, hogy sikerül. Azt hiszem, hogy archívum menüpont, ott a főső menüsoron, és azon belül az elhangzott műsorok, vagy műsor, vagy valami ilyesmi.
0: Igen.
1: Meg lehet találni, aránylag logikus az elnevezés, csak most fejből nem tudom, bár én csináltam, de
0: hát jó, hát. Na, akkor viszont én, ha már a poénokat említetted, ez valóság, de poénnak is jó, mert én itt a műsor elején mondtam, hogy vajon mi köze van a nagyon sikeres zöldfoki szigeteknek, például a puhatestűekről, vagy puhatestűekhez. Hát szóval különös megtiszteltetés érte avodni hát a zöldfoki szigetek válogatottjának kapusát, Jesus Ortega, spanyol kutató, róla nevezett el egy újonnan felfedezett tengeri puhatestűt. Hát az elismerés a veteránkapus kiemelkedő világbajnoki teljesítményének szól, a játékos nagy szerepet játszott abban, hogy hazája történelmet írt a torna során, és így ő lett a puhatestű. Azért ez nem semmi, igaz?
1: Érdekesen hangzik.
0: Hát az élet produkálja a legjobb vicceket sokszor, komolyan mondom.
1: Igen, teljes mértékben tudok ezzel azonosulni.
0: Jó.
1: Egyébként a meccsekkel visszatérve, mégiscsak ugye VB van, pont tegnap néztem az említett ominózus meccset, ugye ott is 2-1 lett gyakorlatilag, és szinte az utolsó pillanatban rúgta be a másodikat a spanyol csapat. Izgalmas kis meccs volt, bár ugye mostanában az van, hogy nem is a gólokra mennek, hanem inkább arra, hogy ne kapjanak ki, és ha tudnak, támadnak. Tehát emiatt talán kevésbé élvezetes a meccs nézés,
0: persze,
1: mint régen, amikor ontották a gólokat egymásból, illetve hogy most már egy futbolistának gladiátornak kell lennie, úgy látszik, hogy ütik, rúgják, tépik, mindent csinálnak.
0: Igen.
1: Tehát jó, hogy kar nincs náluk még, mert egészen elképesztő dolgokat produkálnak a pályán. Valahogy régen más volt ez.
0: Hát persze, igazad van tökéletesen, és akkor én azzal fejezném be, amit már jó néhányszor elmondtam, amit Puskás Öcsi bácsi mondott mindig, azt mondta, hogy nem érdekel engem, hogy hány gólt kapunk, csak mi mindig rúgjunk egyel többet. Hát ez volt a támadó futball.
1: Igen, ebben igaza van. Bár kíváncsi lennék, hogy ebben a fajta mostani felállásban, hogy nagyon sokszor zárnak ugye a védelem oldalán, pont ez, hogy oda se jussanak.
0: Persze.
1: Hát ellenfél játékosai, tehát hogy esélyt ne legyen támadni, hogy egy ilyen játék stílussal mit tudnának kezdeni. De én azt hiszem, hogy Puskás Öcsi ezt is megoldaná valahogy.
0: Én biztos vagyok benne. Jó, hát akkor vigyázzatok magatokra, kellemes hétvégét, vagy inkább azt mondom, hogy jót, mert hiszen nyár van, mint ahogy ezt Soltész Rezső is rögtön elmondja, és ilyenkor meg aztán ugye a csíkos napernyő is szóba jöhet, mert megint itt van a nyár, és akkor nem sokára jön Hevesi Tamás is. Köszönöm szépen megint, hogy természetesen itt voltál, és velünk vagy, és dolgozol együtt velem. Köszönöm.
1: Ez csak természetesen, én is köszönöm, és gratulálok a nyertesnek.
0: Meg fogom neki mondani, hogyha fölveszi a telefon. Szia, Popovics László, köszönöm. Akkor mi pedig megyünk tovább az említettekkel.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: hallotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

0: 10 óra múlt másfél perccel, illetve most már 2 perccel, és a vonalban itt van állandó szakértőnk, Károly Józsi. Halló, halló, már inkább jó napot, szervusz, mint jó reggelt, igaz?
1: Szervusz Gábor, és üdvözlöm az összes kedves hallgatót is.
0: Nagyon örülök, hogy ismét tudunk beszélni. Hát mindenféleképpen én itt sok mindent elmeséltem már a világbajnokságról, de én azt hiszem, hogy kezdjük nyugodtan a Fradival, mert hát a VB mindent háttérbe szorít, pedig a Fradi nagyszerűen kezdett, igaz?
1: Igen, hál' Istennek tényleg a várakozásoknak megfelelően kezdett a új idényt, és ugye hát tényleg az idény legfontosabb párharc, ez a Vojvodina elleni párharc, és biztató eredményt, hát egyre nyertek a fiúk, nagyon biztató eredményt.
0: Így van, a Vojvodinában egyébként van magyar, vagy volt?
1: Igen, igen, igen, a Tűcsak középhátvéd, az magyar válogatott játékos. Jusuf Poltőt ültette le a második csodálatos gólnál, úgyhogy az nem volt neki szerencsés, de amúgy különben attól függetlenül jó játszott nagyon. A erős csapat a Vojvodina, tehát tudni kell, hogy ezért megverték a Zvezdát az előző idényben, tehát hogy egy erős, kimondottan erős csapat, ő volt az a legerősebb ellenfél, akit ebben a selejtezőkörben Fradi kaphatott, meg is kapta, és tényleg úgy néz ki, hogy Borbély Balázs azért csak meg fogja találni azt a formációt, amire vártunk idáig, úgyhogy jó muzikált a csapat.
0: Egyébként Borbély Balázs is nyilatkozott, azt mondta, hogy ennél még tudunk jobban is játszani, hát meglátjuk.
1: Igen, én láttam a felkészülési, mind a két felkészülési meccset, a Karabak ellen is, meg a másik azeri csapat ellen, azeri bajnok ellen, és tényleg voltak periódusok, amikor jobban játszott itt, azért nyilván rányomta a bélyegét az, hogy egy jó eredményt érjenek el, mert hát tényleg jó csapat a Vojvodina, tényleg nem győzem hangsúlyozni, mert ugye a Győr előtte kedden kikapott, úgyhogy most muszáj a Fradinak hozni az eredményeket.
0: Visszavágó?
1: Hát a visszavágó a csütörtökön lesz, ott azon kivettek a grupomában, szerintem a sima lesz a visszavágó, tehát nem ez könnyű meccs, de szerintem a Ferencváros simán tovább üt, és jöhet utána a Holland Twente, ami még egy erős,
0: bizony,
1: a Vojvodina is erősebb csapat. Úgyhogy hát van teendő bőven ott a Fradi házatáján.
0: De úgy emlékszem, mintha Krisztián már mint Lisztes is játszott volna egy kicsit.
1: Igen, igen, játszott. Hát kezdő volt a Lisztes Krisztián. Aztán csinált egy nagy hibát. És szerintem két hibája volt egy nagyon nagy gólhelyzet, amit azért illet volna kaput találni. Annál a fejesnél már teljesen egyedül fejelhet a kaput, az nem sikerült. Az egyenlítő gól, ami semmiből jött, mert a Vojvodinának nem volt az első fél időben azon kívül helyzete, ott a 16-osnál elkönnyen működött, sarkalgatott, és abból kaptuk a gólt. Úgyhogy Borbély Balázs le is kapta, mert tudom, hogy lekapta a 10 körmérőt.
0: Így van. Egyébként, hát én itt mondom nagyjából, amit volt idő, vagy amire volt idő, azt elmesélgettem itt, hogy milyen meccsek voltak, ilyen-olyan-amolyan meccsek, tiltakozások, meg minden, de olvastam egy érdekes dolgot, hogy miért toporognak a világ legjobb focistái a 11-eseknél, mert ilyen megtorpanásokkal, meg ritmusváltásokkal tartított 11-esek. Na most hát, de hát ez vonatkozik Mbappéra, Messire, meg Harry Kane-re is, meg Neymarra is, hát több-kevesebb sikerrel ezzel, hát hogy hívják, vagy igen, vagy nem, de hát legutóbb, mit tudom én, Mbappé hibázott látványosan. Szóval ezek a világ legjobb focistái azért az utóbbi időben valahogy kihagynak 11-eseket. Ilyen kis megállás van. Ezt a kis megállást egyébként állítólag Pelé tette híressé, és hát meg nagyon soktól, és sok régi-régi focista próbálkozott ezzel, és hát állítólag ezzel a kapust meg is zavarják. Hát nem tudom. Honyolult nekifutás egyébként, az, hogy kizökkenti, ahogy olvastam a játékost,
1: igen.
0: És pontatlanul találja el a labdát, szóval az érdekes.
1: Minden csapatomban én még egyszerűen általában a pontrugásokat meg a 11-eseket nekem ez így furcsa ez a megtorpanás, én mindig odaálltam, és erőből valamelyikkel eldöntöttem egy oldalra, és erőből odarúgtam, de hát nyilván nem ilyen szinten játszottam, mint ezek a zenék, úgyhogy ezt ők tudják. Igen, hát Messi is azért, hogy látjuk a VB-n, azért sok 11-est kihagy, most ugye Egyiptom ellen is kihagyta, és már úgy nézett ki, hogy ez sokba fog kerülni a argentin válogatottnak. Tehát zseniális meccsen a 84 percben egy 2-0-ra vezetett az egyiptomi csapat, aki amikor nagyon jó hely, tehát zseniális fordítás, ugye Messi vezéletével gólpassz, nagyon nagy meccs volt, úgyhogy Argentina. Tehát nekem a nagy kedvenceim Marokkóval sajnos elbúcsúzott.
0: Igen.
1: Most. úgyhogy ők már nem lesznek világbajnokok, de hát látjuk elődöntő párosítás a Franciaország, Spanyolország, hát egy döntőnek beillő párosítás. A másik ág is erős lesz szerintem, hát ugye most ott lesz ez az angol-norvég meccs, hát már előre várom, és előre élvezem minden pillanatát annak a mérkőzésnek, az egy hatalmas meccs lesz a hollandékkal. Szerintem ott abban, hát nem tudom, hogy meglepetésnek számítaná, de szerintem ott a norvégok tovább mennek majd, és utána persze meg lesz egy Argentina párharca Svájciakkal, hát az is egy nagy meccs, de ott Argentina tovább fog menni, úgyhogy ott a másik oldalon az elődöntés kijöhet egy, akár egy Anglia-Argentina, vagy egy Norvégia-Argentina párosítását, ami az is nagyon nagy lesz.
0: Nagyon úgy, nagy, és
1: tényleg hozza magát.
0: És hogyha már szóba hoztad, akkor mindenféleképpen, hát gondolom nem meglepő, hogy én a Norvégia-Anglia mérkőzést választottam már, amit tippelsz?
1: 3-1-es tippet, most a múlt hétből okulva megint tartom a 3-1-emet, mondjuk akkor 2-1 legyen, de most a 3-1-es tippemet tartom, és meglátjuk, hogy mit hoz ki belőle.
0: Na most akkor a 3-1 úgy is, mint Norvégia?
1: Norvég, bocsánat, igen, mint Norvégia, bocsánat. Igen.
0: Akkor Norvégia 3-1.
1: Igen.
0: Hát akkor ez eléggé érdekesnek ígérkezik. Hát meglátjuk, hogy mi lesz. Aztán hát itt az egyiptomiak már azt mondták, hogy elcsalták a mérkőzést.
1: Hát igen.
0: Hát, nem tudom.
1: Én megértem, tehát itt tudod, azért amikor 2-0 vezette 84 percig, teljesen kontrollálod, kézbe tartod a mérkőzést. Nyilván egy hatalmas csalódás volt így kiesni, de amúgy nem volt csalás ez a mérkőzés, tehát itt tényleg jósan vették el az egyiptomiak gólját, és a tényleg nem volt szabálytalan, amit a Szalával csinálnak, hogy nem ért büntetőt, úgyhogy szerintem teljesen jó bírói ítéletek születtek azon a mérkőzésen, úgyhogy azt nem gondolom, hogy csalás volt, de persze megértem az egyiptomi szakvezetőket és játékosokat is, nagyon nagy lehetőség küszöbén álltak.
0: Igen, igen. Egyébként hát azért már a színfalak mögött is zajlanak az események most már nyilvánosan, mert ugye kinevezték a portugál válogatott új szövetségkapitányát, és aztán azt is olvastam, hogy Ronaldo sírva búcsúzott, de még mindig nem derült ki, hogy most mit fog csinálni minden esetre a válogatottól, és így ez azt mondta, hogy több VB-re már nem megy.
1: Hát VB-re nem, de szerintem még nem fogja abba hagyni. Hát még túl jó állapotban van ahhoz, hogy abba hagyja ezt a játékot, amit imád. Tehát, hogy látjuk azért 40 év fölött is, amilyen fizikai állapotban van, amilyen mentális állapotban van, hát le a kalappal, tehát, hogy elképesztő figura az Ronaldo. És ez a két zseni egy időben született, és egy korszakban játszott a Messi és a Ronaldo.
0: Igen.
1: És olyan jó látni, hogy ezen a VB-n is mind a ketten szerepeltek, és ugye Messi azt csodákat is csinált, tehát, hogy elképesztő élmény, nekem én nagyon örülök, hogy láthatom őket fotballozni, ez nagyon fantasztikus.
0: Persze, hát ez mindenféleképpen jó. Hát te megint ugye jönnek a hírek Szoboszlairól, meg a Real Madridról, meg minden, de hát csak ezt azért jutott eszembe, mert Mourinho, ahogy mondták, átvette a hatalmat a Real Madridnál.
1: Hál' Istennek.
0: Ugye?
1: És ezt azért mondom, mert hogy itt lesz Mourinhoval és a Real Madriddal kapcsolatos történés, nem sokára majd hivatalos bejelentés lesz Magyarországon. Nem beszélhetek még róla, de szerintem minden Real Madrid van, és magyar labdarúgás szeretően, de nagyon fog örülni.
0: Örülni fog?
1: Igen, igen. Szerintem egy nagyon nagy dolog van készülőben, igen.
0: Hát az igen. Hát aztán itt azért Svájc jutott még eszembe, a Svájc 72 év után újra negyeddöntős. Szóval pici ország, de nagy csapat.
1: Nagyon, hát a Svájc, tényleg a svájci labdarúgások szerintem nagyon évek óta nagyon érett, és nagyon, nagyon jó úton jár, nagyon jó focit játszanak, nagyon jó játékosaik vannak, le a kalappal előttük. Én azt gondolom, hogy az argentin mérkőzés az már nekik nagy falat lesz, de amit eddig tettek, az tényleg egy jó, nagyon jó csapat a Svájci. Tehát, hogy, és évek óta, tehát hogy ez nem egy kiugró eredmény, mondjuk, mint Egyiptomnál, vagy bármi, hanem ez évek óta látszik ez a tendencia, hogy a svájci válogatott az brutálisan erős.
0: Így van.
1: Ott van az a sok albán honosított játékosuk meg. Tehát hogy tényleg egy jó, hogy nagyon jó focit játszanak.
0: Hát igen, annak idején is volt ilyen. Egyébként akik az egyik hölgyismerősöm mondta, hogy hát ő nagyon kíváncsi, mert ugye új idegenbeli meze van a Ferencvárosnak. Igen, és állítólag hát ilyen a drukkereknek is üzentek, mert azt olvastam róla, hogy a felszerelés teljes egészében újra hasznosított PET palackokból készült.
1: Igen, így van.
0: Hát ez így van, úgyhogy 13 palackból állítólag, hát a 13-as szám az nyilvánvalóan majd szerencsét hoz, majd meglátjuk.
1: Igen, és hát én annyira örülök neki, hogy a Macron lett végül is a Fradi új megponzora, így a Nike után, mert elképesztően szép dolgokat csinál. Ugye a Macron kiemelt csapatként kezeli a Ferencvárost, ez így nem is ez egy nyílt titok, mert hogy azért ő a Macron azért nagy csapatoknak is ad felszerelést, de a Ferencváros az, aki ugye rekordbajnok Európában, mindig ott van a csoportkörben, és tudom, hogy nagyon jó viszony az olasz tulajdonossal a klub vezetősége részéről, és tényleg kiemelten kezeli a Fradit. Ő akart nagyon a Ferencváros szponzora lenni, és ez az új idegenbeli mez is elképesztően szép lett, tehát hogy nagyon szép lett, és sokkal jobb minőségi cuccokat csinál, mint a Nike, mert ugye a Nike ott konfekciót adott a Fradinak, hogy nagyjából mindenkinek, és a Macron meg egyedieket csinál, és tényleg le a kalappal. Nekem van egy csomó Macron, azt tudtam, amit így a
0: soba
1: meg lehet vásárolni. Úgyhogy nagyon jó minőség, és nagyon jó tépterméke.
0: Egyébként mindig jönnek a hírek Donald Trumpról is, hogy most is beleszólt itt a belgák miatt a bíráskodásban mindenbe, de az volt, hogy az angol válogatott csapat kapitánya golfozott Donald Trumppal, és aztán azt mondta, hogy ha ennyi idősen ilyen jól tudnék játszani, akkor nagyon-nagyon örülnék. Hát szóval azért ez érdekes, hogy most a Trump meghívja a focistákat golfozni. Hát,
1: én úgy gondolom, kedvelem a karakterét Donald Trumpnak, szerintem egy tök jó karakterű amerikai elnök, és ezzel, tehát itt nem politikát akarok belevinni, hanem tényleg a karakterét, ahogy a habitusát én kedvelem, mert én is tök jó dolog, hogy meghívja az angol válogatott csapatkapitányát, és együtt golfoznak, egy nagyon közvetlen embernek tűnik így a...
0: Igen.
1: Ami lejön a sajtóból belőle.
0: Hát olyan is. Na most még egy, megoszlanak a vélemények erről a sokat bírált, vagy szidott, vagy pedig örömmel üdvözölt ivószünetnek. Mert ugye az van, hogy bizonyos szempontból elgondolkoztak, mert nagyon sokan azt mondják, hogy nevetséges, mert hogy éppen egy fedett pályán rendezetnél is itt van, ott van, és aztán mások meg azt mondják, hogy be kéne írni a szabálykönyvbe, hogy nem csak a nagy hőségben, hanem mindig lehessen ezt csinálni, mert azzal indokolták ezt, hogy az ivószünet után mindig felgyorsul a játék, és akkor érdekesebb lesz a mérkőzés. Hát nem tudom, de minden esetre én szerintem, de ez magánvélemény, szerintem nagyon-nagyon megtöri a játékot, akkor, hogyha ezt tényleg szabálykönyvbe teszik, de hát mi 50 fokos hőségben jó van, igyanak, de hát nem az, hogy ez legyen már aztán végig.
1: Igen, ez igazából szerintem ez a biznisz része. Tehát, hogy nyilván abban a 3 percben egy labdarúgó világbajnokságon Amerikában olyan reklámdíjakat tud beszedni, amit sehol más van. Tehát, hogy itt ez erről szól szerintem ez az egész sztori. Nem a fotbalisták kiméletéről, mert szerintem különben senkit nem érdekelne ott az UEFA vezetés, vagy a FIFA vezetésében, hogy ott a fotbalisták isznak-e, vagy nem isznak, de ugye eddig se foglalkoztak vele, és ahogy mondod, ugye légkondicionált szedett pályákon, ott a nem is tudom melyik meccs is, ott pont arról beszéltek, hogy ki 35 fokos hőségben, 26, mert légkondicionált volt a stadion. Tehát, hogy igazából nem gondolnám, hogy különben extrémül lenne erre szükség, nem is hiszem. Úgyhogy persze ez egy érdekes dolog, de szerintem ezt is a pénzhez érni csak.
0: Persze. Egyébként én örömmel hallottam, vagy olvastam, hogy most hirtelenjében nem csak arról szól a történet, mármint Liverpoolban, hogy mi van Szoboszlaival, hanem a Kerkez Milos. A gyerekeknél, nem tudom, ami kikinda, vagy nem tudom milyen csapatnál volt, és a gyerekeknek 50 futballlabdát ajándékozott.
2: Hogy... Hát a Magfesztivál szervezője a Magélet. A Magélet egy fejlesztő rendszer, amit el lehet sajátítani, aminek az a lényege, hogy szellemileg, lelkileg, testileg harmóniában legyünk önmagunkkal. Ugye ez a mag, tehát a mag azok, az mi vagyunk, de a mag az, amiből mi vagyunk, tehát amiből eredünk, amiből származunk. És nem véletlen mondjuk magunknak, hogy vigyázzunk magunkra. Tehát tulajdonképpen felelősségvállalás önmagunkért igazából erről szól maga a magélet. Ennek a tudatos, ebben való tudatos jelenlét, tudatos odafigyelés, hogy odafigyelünk, hogy mit szeretne a szellemünk, mit szeretne a lelkünk, mit szeretne a testünk, és ezt harmonizáljuk. És maga a Mag Fesztivál, meg ennek a fesztiválja igazából, ahol minden program erről szól, hogy tudatosan

0: legyünk jelen önmagunkban, és ismerjük meg önmagunkat, és önmagunkon egy szélesebb kört is értünk, a társainkat, a világunkat, és hát nem véletlenül, mert ugye azt gondoljuk, hogy eznek köze van valamennyien szinten a magyarsághoz, szokták mondani, hogy ugye a magyarok a magnépe, tehát az a nép, aki odafigyel magára, odafigyel arra, hogy honnan jön, és igazából ezt csináljuk a fesztiválon, odafigyelünk magunkra, odafigyelünk arra, hogy honnan jövünk, mit szeretnénk, mi az, ami nekünk harmonikus. És akkor azt mondhatom, hogy három úton próbáljuk ezt megközelíteni, az egyik az önismeret útja, a másik az az életmód, a tiszta, egészséges élet, a harmadik az pedig, hogy ökotudatosság, fenntarthatóság, tehát a földnek az egészsége. És akkor megpróbáljuk összehozni azokat az embereket, akik ezek iránt így érdeklődnek, és hát ugye több éve csináljuk, úgyhogy most már nagyon jó közösség van, ahova lehet jönni egyedül, lehet jönni társal, lehet jönni családdal. Ez egy nagyon nyugodt, békés hely, és hát ezért is nem véletlen a helyszín, ha már így említette, tehát békésen lesz.
1: Békésen.
0: Békés nevű településnek a dánfoki, kőrösparti üdülőjébe. Ez egy gyönyörű természeti hely, ahol egyszerre van erdő, és egyszerre van vízpart, tehát hogy így minden, ami a természetből fontos, az úgy, meg van rét is, de minden, ami a természetből fontos, az van. Úgyhogy itt lehet az erdőben lélegezni, lehet a réten sportolni, lehet a vízben fürdeni, miközben amúgy meg végig odafigyelünk magunkra, egy 10 helyszínen zajlanak a programok egész nap, azon a három, arra a három témára fókuszálva alapvetően, amit mondtam, tehát tudatos önismeret, tudatos egészséges élet és tudatos hozzáállás a földhöz.
1: Na most annyit még, hogy ez július 27-e és augusztus 2-a között lesz, és ezt azért is örülök, hogy most tudunk beszélni, mert akkor még lehet rá készülődni, és nem az utolsó pillanatban derül ki. De én az előbb azért is említettem, mert ez így tökéletesen érthető, ahogy elmondta, de itt, hát szóval azt is, hogyha azt mondom valakinek, hogy meditáció, akkor nagyjából tudja. Azt mondom, jóga, azt is nagyjából tudja. De szóval például ezek a programok, szóval mert azt mondjuk önfejlesztés, meg mit tudom én micsoda, de ez a gyakorlatban hogy néz ki? Mert én tudom, hogy még online is dolgoznak, de mondjuk azt mondjuk, hogy meditáció, akkor ott több emberre leül és meditál, vagy van valami oktatás is, hogy van ez?
0: Igen, hát itt vezetett meditációk vannak, gyakorlott meditációs oktatókkal, van egy olyan helyszínünk, ahol gyakorlatilag egész nap meditáció van, vagy meditációhoz hasonló tevékenységek, például hangfürdő, amikor hangtálakkal történik a meditáció, akkor ugye van, amikor vezetik a meditáció, többféle hagyományvonalnak a meditációját ki lehet próbálni a védikus, az indiai típusú meditációt, ki lehet próbálni a buddhista meditáció, tibeti, a japán módszert, ki lehet próbálni ilyen úgymond New Age-esebb verziói meditációkat, hát ami ugye a 21. századi emberre van jobban kitalálva. Ez egész nap van egy ilyen meditációs helyszínünk, és akkor ilyen kb. Fél órás meditációkon lehet részt venni. Akkor van egy jóga helyszínünk, ahol olyan 60 perces, 90 perces különböző joga foglalkozások vannak, és nem csak jóga, van tai chi, van qigong, tehát a kínai mozgásgyakorlatokat is lehet gyakorolni, dél-amerikai mozgásgyakorlatokat is lehet gyakorolni, egyéb formákat, szóval nagyon, nagyon széles körű.
1: Ez igen.
0: És akkor vannak azok a színpadaink, ahol meg beszélgetések vannak, önismereti beszélgetések, tudatosságról, magyarságról, pszichológiai témákról, orvosi témákról. Akkor van egy ökofalunk, ami egy kis jurtafalú, ahol ökológiai témájú beszélgetések vannak. Akkor van egy élettér nevű helyszínünk, ahol általában orvosok és egyéb terapeuták adnak elő egészséges életmódról. Ami nagyon fontos, hogy a fesztivál az vegán egyébként, tehát csak növényi tiszta ételek vannak, és ezt is ki lehet próbálni, mert ugye az emberek többsége nem vegán, de mondjuk itt nyugodtan eljöhet egy hétre, és kipróbálhatja, hogy milyen az, amikor egész hétig mondjuk csak növényeket eszünk, és nem eszünk állati terméket. Ugye ez is egy nagy lehetőség. Aztán nincsen alkohol, nincsenek tudatmódosítószerek, ez egy abszolút fesztivál, és még árusítás sincsen. Tehát ne vonjál semmi a figyelmünket. Tehát ez nem az a hely, ahol így most vásárolgatni jövünk, hanem ha jó, meg minden, akkor még a telefon is
1: most, letesz. Igen, na most én, hogy még beleférjen egy-két mondat. Szóval direkt mondom a hasonlóságot, mert a Hare Krishna, a Krishna völgyi búcsú, az is ugye itt van, és hasonló, és most nem azt mondom, hogy itt a MAG-fesztivál olyan, mint a Krishna völgyi búcsú, vagy mint a krisnások, de itt már szóba jöttek a buddhisták is, meg minden, és ott ugyanaz, növény, alkoholmentesség és minden. Na, de ezt csak azért mondom, mert éppen egy vagy két héttel ezelőtt nem is itt, hanem a televízióban beszélgettem a szóvivőjükkel, de én azt még azért mindenféleképpen, ha már említette itt a beszélgetéseket, előadókat, hát én azt hiszem, hogy van szerencsém ismerni a legtöbbet közülük, de hát Paja Beát, meg Somát, már mint Spitzer Gyöngyi, hát meg Rampier Attilát nem nagyon kell bemutatni mindenkinek, de hát azért ez egy nagyon rangos lista, ugye? És szívesen jönnek, gondolom.
0: Abszolút, hát itt kb. 100 előadó van a különböző témákban. Nagyon fontos, hogy ez egy felekezetmentes fesztivál, tehát ide bárki, bármilyen nézőponttal érkezhet, és az előadók is tulajdonképpen nagyon sokféle előadónk van. Tehát van olyan előadó, aki például mondjuk buddhista megközelítésben ad elő, van, aki ugye teljesen orvosi szempontból ad elő, van, aki pszichológiai szempontból, nagyon sok zenész van, nagyon sok zenei program is van, úgyhogy rengeteg olyan előadó, aki a maga műfajában úgymond egy olyan szereplő, aki azt csinálja, tudatosan végzi, és igazából nem csak beszél róla, hanem az élete önmaga egyfajta olyan téma, amit át lehet adni. Tehát igazából azokat az embereket próbáljuk előadónak meghívni, akik hitelesen közvetítenek valami olyat, hogy az ő életükben van valami olyan, amit érdemes követni.
1: Na jó, hát akkor...
0: Nem biztos, hogy mindent, de valamit olyan dolgot elmondani, amit érdemes követni.
1: Tehát na most van még egészen pontosan egy percünk, vagy másfél, de hát azért azt én mindenféleképpen szóba hoznám, hogy Zoltán, hát a meditációkról beszélünk, és tudom, hogy vezet már sok éve meditációkat, és tudományos kutató, és felnőtt képzés, 8 év felsőoktatás, sportoktatói tapasztalat. Szóval ez mind, de én azt hiszem, hogy erre még rátehetünk habatortán, hogy hát vagy nem tudom, 3 vagy 4 nyelven, és megjelentek könyve is, de itt több 10 000, vagy mit tudom én, 100 000 példányban, jól tudom én ezt, igen?
0: Igen, az még a korábbi tevékenységemben, én ugye alapvetően nemzetközi kapcsolatokkal foglalkoztam, és abban a témában publikáltam jó néhány könyvet, hát ezek azért már ilyen 10-15 évvel ezelőtt voltak, aztán ezzel a tevékenységgel inkább egy idő után fölhagytam, és abszolút az önismeret és az energiát világa kezdett el érdekelni, hogy tudjuk a szellemünket, a lelkünket, meg a testünket úgy összehangolni, hogy az nekünk a legjobb legyen. Úgyhogy igazából ezt a úgynevezett tudományos életet azt úgy elengedtem, legalábbis egy időre, mert úgy gondolom, hogy majd ebből, amit most csinálok, igen, abból majd össze fog állni újra egy-két könyv később.
1: De jó, Zoltán, akkor én köszönöm szépen a sportoktatást, azt csak azért hoztam szóba, mert ebben a szombat délelőtti műsorban, csak úgy, mint régen a Kalipszó rádióban, itt is van góltotó, és lehet nyerni könyvet, CD-t, stb. Általában olyan 28-30-an tippelnek, akár SMS-ben meg be is kapcsolom őket, de például olyan tipp is érkezett, hogy Adelaide-ből, Ausztráliából, mert hogy internetes a rádió, és még ott is hallgatják. Na, ezt csak azért mondom, mert hát ugye mindent megelőz most a futball világbajnokság, és hát hogyha valaki sportoktató is volt, akkor biztos szereti a sportot. És akkor igen, itt a góltotóra, hát érdekes meccsre van kilátás, ma este 11-kor magyar idő szerint, mert a norvégok kilőtték Brazíliát, és akkor ma este pedig Norvégia-Anglia összecsapás lesz. Mit tippel rá számszakilag?
0: Kérdés most meglepett, de legyen az, hogy az angolok nyernek 2-1-re.
1: 1-2, akkor ezt én már be is írtam. Egyébként nagyon vegyesek a tippek, ami külföldről jött, ott is van 2-1, 3-1, és akkor én nagyon szépen köszönöm, és sok-sok sikert, és nagyon sokan el fognak menni.
0: Egyébként még vannak szállások is a fesztiválra.
1: Na, megelőzte a kérdést, úgyhogy akkor ez így nagyon jó.
0: És is vannak még.
1: Jó, akkor elképzelhető, hogy majd, amikor ez már lezajlott július végén, akkor azért megint megkeresem, hogy mi hogyan zajlott le, jó? Köszönöm szépen.
0: Jó, nagyon szépen köszönjük. Nagyon
1: és ha már itt a lelkünkről és mindenről van szó, akkor Rod Stewart következik. Every beat of my heart, szívem minden dobbanása. Viszont hallásra, Zoltán, köszönöm.
0: Viszont hallásra, köszönöm.

0: Nagyon szépen köszönöm a hívást, Csernyák István a vonalban. Halló Stuttgart, szervusz, szervusz, halló.
1: Halló, szép napot Budapestre.
0: Akkor szép jó napot és szélmentes időt, mert itt említettem, hogy olyan szélviharok voltak, vannak, és sajnos még azt hiszem lesznek is, ahelyett, hogy esne az eső. Na mindegy, ezt csak úgy hozzátettem, de hát én azt hiszem, ahogy ismerlek, hogy azért figyelemmel kísérette még a futball VB-t akkor is, hogyha a németek kiestek. Igaz?
1: Hát figyelemmel kísérem, úgyhogy általában az összefoglalókat szoktam megnézni reggelente, mert ezek a késői mérkőzések, ezek nekem valahogy nem jönnek be.
0: El is hiszem.
1: Tehát én azt lefújom, amióta elkezdődik, és megnézem az összefoglalót, mert az is mondják a híradóban, hogy hogy mint. Kezdjük a tippekkel, Gábor.
0: Jó, akkor egy pillanat, már is felkaptam a tollat a jobb kezembe. Ibolya?
1: Ibolya tippel 2-2-t.
0: Tiszta játékidő, igen.
1: Az egy érdekes meccs lesz, mert ilyen régen volt, tehát ez a Erling Haaland találkozik a Harry Kane-nel.
0: Igen, tényleg.
1: Mind a kettő egy top csatár, ugye egyik hát Manchester City, másik Bayern München, és ennyire, hogy egy ember dominálta a csapatot, az én emlékezetem szerint ez legutóbb a franciáknál volt a Zidane.
0: Az Zidane,
1: igen. Tényleg, de gyakorlatilag egymaga legyőzte Brazíliát annó.
0: Igen, és egymaga, bocsánat, még máig emlékeznek a csodálatos fejes góljára. Igen.
1: Igen, és az, hogy mondjuk ezt adnám Szoboszlai Dominiknak útra, hogy nem lehetne nálunk is egy ilyen.
0: Igen. Na, és akkor te mit tippelsz?
1: Hát részemről én azt mondom, nehéz, mert ezt mondom, ez a Norvégoknak nagyon jó a kapusa, hogy ott van egy top csatár, és egy top csatár. Én azt mondom, hogy egy knap 3-2-es angol győzelem. Gólgazdag lesz, és az angolok szerintem beveszi a kanyart, mert a Harry Kane egy tikkel azért jobb.
0: Egy tikkel.
1: Mert Haaland, hogyha ránézni, és nem ismernéd, hogy ki ő, akkor azt mondta, hogy kosárlabdát.
0: Igen.
1: 95 magas, igen. És 94 kiló. Tehát nem egy tipikus, tehát pont a Messinek az ellenkezője, lehet így mondani.
0: Igen, igen. Na most akkor, ezt még nem is mondtam el a műsorban, hogy akkor akartam elmondani, mikor itt az ivószünetről beszéltünk, Károly Józsival. Na minden esetre a negyed döntő most. Hát szóval a játékosok szakszervezete még el is akarta halasztatni a meccset, mert Miami-ban van a találkozó, és a magas páratartalom miatt a hőérzet elérheti a 41 fokot, és hát ilyenkor hát elhalasztása is indokolt lenne a meccsnek, meg minden, de hát aztán végül is meg lesz. Hát ez van, meglátjuk, hogy mi lesz.
1: Jó, hát 90 percet fiatal emberként, vagy hát a hosszabbítás beleszámolva, azért ki lehetne bírni.
0: Ugye?
1: Legalábbis mikor én ennyi idős voltam, én kibírtam volna biztos, hogy nem voltam egy sportoló.
0: Na hát én is pontosan ezt mondom, de hát a baj az, hogy ezt be akarják iktetni a szabálykönyvbe, de itt a korábbiakban biztos hallottad, megbeszéltük, hogy ez mind az üzletről szól, mert az ivószünet alatt vegy a reklám, és abból jön a bevétel.
1: Hát mindenki a piacról él.
0: Hát így van. Na jó, akkor mondjad.
1: Hát Bonnie Tyler-re kapcsolatban úgy állt a szomorú híre megelőzté, hogy itt hagyott bennünket, és pont a napra pontosan egy hónapra a 75. születésnapja után, hát amit még úgymond megemlékezik, hát akkor azt mondták az orvosok, hogy stabil az állapot és a javulás útján van. Hát nagyon sajnáljuk, Isten nyugasztalja. Viszont volna még egy megemlékezés, ami nem igazán a podcast, a ponthalnok a spektrumába tartozik, de ez egy ilyen személyes valami, mert tegnap előtt ünnepelte volna Bon Scott, a AC/DC-nek a originál énekese a 80. születésnapját, aki hát viszonylag fiatalan halt meg, és a ironikus a dologban az, hogy 79-ben a Highway to Hell című albummal született meg a nemzetközi áttörésüket, előtte csak olyan helyi sztárok voltak, tehát Highway to Hell, főút a pokolba, és rá egy pár hónapra ugye alkoholmérgezésben halt meg, tehát ez egy elég ilyen ironikus történet volt.
0: Igen.
1: Viszont van egy sértéskapunk, aki még aktív, legalábbis én most aktív az, vagy nem, azt nem tudom, mert ők a band front emberében nem igazán vannak mindig jóban. egész pontosan Ricsi Szambóráról beszélünk, aki ma ünnepli a születésnapját, a Bon Jovi énekes, tehát gitárosa. Nem tudom, hogy jobban vannak-e, vagy nem, mert ugye hát egyszer a Zoli elküldte ugye alkohol elvonóra, utána akkor megérkezett, akkor rászakott a drogra, akkor megint elküldte a drog elvonóra.

0: majd itt mindjárt kiválasztok valamit. És
1: várja, akkor... az alvész, a vindig, ugye? Az
0: igen. Alvész. Igen.
1: Na, annak én tudom a sztoriát érdekes na. módon, tiszta véletlenül.
0: Azt le fogom játszani ezek után, most már biztos, igen.
1: Oké, okay. Tehát ez a dal, ez valamikor a 90-es, inkább a 80-as évek végén készült egy filmnek, mint betétdal. Ők elolvasták a forgatókönyvet, és nagyon jó hangzott az egész sztori, és megcsinálták ezt az alvészt, igen. Megjelent a film, és mikor megnézték a filmet, akkor Johnny behúzta a kéziféket, hogy már pedig ehhez a semmire való filmhez nem adjuk oda ezt a dalt, mert ez a film ez nem ér egy felet se, egy klop, egy semmi. És úgy is lett, ők megtagadták úgymond, tehát visszakoztak a szerződéstől, és azt hiszem, egy 2-3 évvel később szólt rá a menedzser, hogy gyerekek, ezt a szép számot megcsináltad, nem ártani ezt kiadni. És azt hiszem, 2 vagy 3 évvel később adták ki a számot, holott a szám megvolt be előtte, csak hát félretették, mivel a filmre nem akarták odaadni, mert azt mondta, hogy ez a film nem ér semmit sem.
0: Igen. Hát ez van. Hát rendben. Egyébként tényleg itt nagyon zajlanak az események, meg a jó hírek, meg a rossz hírek, de hát ezt mindig megbeszéljük Károly Józsival is, hogy attól ilyen ez a VB, amilyen, és most már nincs az, mint régen volt, hogy kis csapat, meg nagy csapat, meg mit tudom én, mert mindenhol mindenki játszik. És hát, ha hallgattad, akkor a zöldfoki szigetek, hát örömmámorban úsznak, de akik kiestek, még azok is azt mondják, hogy azért csak-csak érdemes volt ide eljönni. Hát
1: ez az volt az értelme szerintem, hogy bővítették, hogy gyakorlatilag nem az, hogy kis csapat, mert Paraguay se egy kis ország, nem is tudom, hogy hány lakosa van neki, de nem egy 5-6 milliós. Tehát oké, persze, hát a legkisebb ország, ami eddig szerepelt, az Curaçao volt, az
0: igen.
1: lakosa. Az zöldfoki szigetekkel követve az is egy nagyon pici. Tehát inkább én nevezném ezt exotikus csapatoknak, és ezek sokszor meglepetést csináltak.
0: Igen, igen, hát ez megvan. Jó, és akkor azért Németországban most mi hír a foci világában?
1: Most el vannak foglalva ugye hát az edző cserébe, hogy majd mi lesz,
0: igen.
1: ugye hát a klub mit fog alkotni, hogy fogja az egészet átrendezni. Hát most a csántognak rajta. Hát majd megkezdődik a Bundesliga, akkor megint a foci. Most a foci az totális mellék dolog, mert ugye németek nincs nem állott.
0: Hát igen, igen. Hát azért nagyon nagy csalódás volt, hiszen azért a német futball azért nagyon-nagyon nagyszerű. Csak hát most valahogy nem jött ki nekik, de szerintem nem csak az edzőn múlt, hanem a játékosokon is.
1: Hát igen, azon meg hát ez végül is Paraguaya nem szabadott volna elérni ezt a szituációt, hogy 11-es rúgásra kerül a sor.
0: Igen.
1: A 11-es rúgás az egy lüktő, az vagy bemegy, vagy nem. És gyakorlatilag ott kellett volna észrevenni, hogy nem szeretett volna odáig hagynia a dolgot fajulni, hogy ilyenre kerüljön a sor. Egy kicsit legalább egy 3-1-es győzelem, és ennyi lett volna a dolog.
0: Igen, hát itt tartunk. Na jó, hát akkor én nagyon szépen köszönöm, hogy akkor elmondtad, és természetesen Always, ez következik most Bon Jovi, és minden jókat, vigyázzatok magatokra ezen a hétvégén is, rendben?
1: Úgy szintén neked is, Gábor, kellene a hétvégét hallgatóknak, és a hétvégét nem találkozunk.
0: Köszönöm szépen, szervusz, viszont hallásra.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed!

0: Zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
4: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
5: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain.
1: Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
6: A vonalban pedig Kubál Dénes, szervusz Dénes.
7: Szervusz Gábor, szép jó napot kívánok, üdvözöllek, tiszteletem és a hallgatók.
6: Elnézést, hogy megvárakoztattalak, de fix helye van itt azért nagyjából a reklámoknak, különösen, hogyha ilyen eseményről van szó, úgyhogy hát azért megpróbálunk 10 percbe beleférni. Dénes, hát remélem tudtál hallgatni minket, és mielőtt még tovább mennénk, akkor én már beírnám a tippjeiteket. Jó, tehát
7: jó, Norvég. Rendben. És akkor gyakorlatilag úgy van, hogy Norvégia.
6: Anglia, igen.
7: Hát Norvégiával. Jó, nem érdekli, hogy maradt az egy.
6: Egy-egy, én is beírtam. Igen.
7: Magam részéről 2-1-es norvég győzelem.
6: 2-1, igen, tippelgetünk rendesen, igen.
7: A Kata 0-2.
6: 0-2.
7: A Csaba 1-3.
6: 1-3. Egyébként Csabának lehet gratulálni, és csak ha jól emlékszem, akkor igen, jól emlékszem, csak nem ő sorsolta ki Popovics Laci, hanem Olgit. Ez van a múlt heti meccset. Mármint a brazilok. Na,
7: nem hát tudom, mert most azt mondtad, hogy a Csaba nyerte, mármint a Kubál családból, nem probléma.
6: De én nem, én azt mondtam, hogy onnan, és akkor volt a Csaba, a Sanyi, a Gergő és az Olgi. És így kettesével csinálta azt a Popovics Laci, hogy ő mindig a másikat mondta. Úgyhogy, de ez így rendben volt teljesen.
7: Nem baj, nincs semmi probléma.
6: Na, hát ez az. Jó, hát Dénes, akkor egy rövid véleményt kérek a fociról is.
7: Hát minden esetre érdekesen alakult a spanyol mérkőzés is. Hát most így szerencsétlen belga kapusra húzzák rá a vizes letedőt. Más hát kapussal is, azt hiszem előfordult már a labdarúgás történetéből, hogy egy megrőtt, megpattanó labdára nem tudta megfogni. Itt inkább abba okolják, hogy miért nem ütötte ki. Hát utólag bármit lehet mondani.
6: Persze.
7: Minden csinálhatott volna. Ha lett volna nála éles szerszám, kilukaszta volna a labdát.
6: Igen.
7: Én nem egyértelműen a kapusnak a nyakába vonom, igaz a kipattanóból a spanyol játékos méterekről értékesítette a kínálkozó helyzetet. Hát minden esetre a mérkőzésre nézem, hogy ugye francia-spanyol, hát ez kedden nagy mérkőzés lesz, és hát itt bármi előfordulhat. Úgy, mint a franciak, úgy, mint a spanyolok győzelméből. Hát a mai és az éjszakai mérkőzés, ugye, mert a norvég-angolról azért beszélgettünk, de annyira nem az argentin-svájc mérkőzésről. Én pedig nem tartom leputottnak a svájci mérkőzése.
6: Én se.
7: Ha már Svájc 1954-ben eljutott, hogy bekerült a tulajdonképpen a legjobbak csoportjába, biztos, hogy minden meg fog tenni, hogy a csapat annak érdekében, hogy sikerüljön neki ez a váratlan, hát nem váratlanul hull egy csapat elé, de egy ilyen lehetőség. Megdolgoztak ők ezért a dologért. Hát ugye lezajlott két csapatunknak is a nemzetközi bemutatója. Ugye az ETO nyitotta meg a sort, és most jön az ugye, hogy a 92. percben kapott góllal szenvedett vereséget az ETO csapata.
6: Hát igen.
7: Az utolsó percekben bármit meg lehetett volna tenni annak érdekében, hogy ne a magyar 16-ason belül pattogjon a labda, hanem egy kicsit próbáljuk meg távolabbra rúgni, felszabadítani. A másik azért nem mindegy, hiszen az ellenfél az egy folyamatos bajnokságban játszó csapat volt. Azért nem mindegy az ETO, aki hát edzőmérkőzésekről érkezett ide meg, és én azt mondom, hogy én nem látok az ETO továbbjutásába semmi tragédiát. Szerintem idehaza ők behúzzák ezt a mérkőzést. Hát a Ferencvárosnak a mérkőzése, illetve egy-két szó esett Lisztes Krisztiánról.
6: Igen, azt mondtam.
7: Hát a 40. perc, amikor Lisztes az ötös vonaláról árván maradt, oda fejelhette volna a rohadt labdát, mármint legalább a kapuba, a kapu felé, nem fölé, na mindegy. Na majd jött utána az, hogy nem sarkazgatni kell a 16-oson belül. El kell rúgni a labdát, úgy, mint az ETO-nál, nem?
6: Pontosan.
7: Minőségi megoldás. Mi lett a vége? Ellenfélhez került a labda. Lett egy beadás, onnét egy fejes, és sajnos szegény magyar játékosról bement a labda a kapuba. Hát minden esetre a Ferencváros a második félidőben kiavította ezt a hibát, és azt mondom, hogy nagyon jól játszva, de olyan játékoson, én megmondom őszintén, nagyon csodálkoztam, mert Robikin idejében Kejta nem nagyon rúgott labdába.
6: Ja.
7: És itt nem tudom, te láttad-e a meccset, én végignéztem a mérkőzést, és Kejta nagyon jó játszott. Arról nem beszélve, hogy a második gólunkat az ő szélpályáról történt indításából szerezte meg a Ferencváros.
6: Ja.
7: De jól játszott Zakariás, de is végül, hát a gólja is szép volt, a Jusuf vagy Zsozef, ezek a játékosok méltóan képviselték a Ferencvárost. Amiről gondoltam, hogy talán meg fogod említeni, azért jelentít meg hétközben érdekes dolog, ugye, hogy a Romeo kivásárolta magát a Ferencvárosból.
6: Igen.
7: Na, most hát, tavaly februárban jött.
6: Igen, igen.
7: Ugye végül, mi az, hogy kíván? Hát ott végül elárulták, hogy hát azért megvan, hogy hova megy foszizni. Ugye Oroszországban egy Csercseszov által irányított csapathoz.
6: Hát ismerik egymást, biztos.
7: Na, de az erősen kétlem, hogy a idézőjelben az a saját pénzéből csinálta ezt.
6: Az biztos, hogy nem.
7: Én szerintem ez úgy hadugság, ahogy van.
6: Hát ez így van egyébként. Egyébként tudom, hogy te is mindig szóba hozod, hogy bocs, hogy más is van, és más is történik a világban. Hát például itt van a monakói atlétikai gyémántliga, ahol Molnár Attila új országos csúcsot futott. Hát hetedik lett, de attól még új országos csúcsot futott.
7: Így van, és azért nekem a hét, hál' Istennek, mindentől majdnem, hogy azt mondom, mentes volt, hiszen múlt hét szombaton leutaztunk a családdal, ahol már voltunk egy párszor, Békés Szent Andrásra és a
6: Sárkafoki
7: horgász mellékágra. Hát ez ott a környékben az országnak a legnagyobb idézőjelben levő hálóvizes horpága, szem U alakú, és így 30 kilométer. Meg Gábor azt a csendet, nyugodtságot, szó szerinti pihenést, az mindenféleképpen azt mondom, hogy jóformán a tévéből csak annyit nézem, hogy mérkőzés.
6: Hát el is hiszem.
7: Semmi más sem érdekelt.
6: Igen,
7: semmi.
6: Igen.
7: Se a hírekből. Azért egy pillanatra, ha itt tartunk, ugye 2 hét múlva a bajnokság.
6: Így van.
7: Azért valamilyen szinten jó lenne szerintem, ha meg lenne már fixen, hogy egyáltalán valamelyik magyar sportcsatorna közvetíti, vagy meg lesz, hogy elosszák egymás közt ki milyen meccseket, vagy marad az M4. Állítólag én, ahogy ma olvastam, úgy néz ki, hogy marad az M4.
6: Igen, igen, én is azt olvastam.
7: Úgyhogy, hát...
6: Meglátjuk.
7: Hát, ugye nagyban befolyásolja a döntés a választások miatt kialakult helyzet. Elsősorban ugye itt anyagi dologra kell gondolni.
6: Meg a köztévére, meg a közrádióra, meg a Kossuthra.
7: Hát Gábor, úgy eszembe jutottál oly módon, hogy a köztévé jelenlegi helyzete, meg amikor te ott dolgoztál valamikor, nem kis időt.
6: Igen.
7: Hát
6: igen, az, igen. Hát aztán az mi hiszem, eljöttünk.
7: Egy gyenge ahorrátás az egész, de sok mindent sikerült elérni, megváltoztatni. Hát majd meglátjuk, hogy mi lesz a dolog vége. Most ugye annyit tudtam, egyszer néztem, próbáltam, egy hét alatt M1.
6: Igen.
7: Ugye magyar filmeket, sorozatokat adnak. De ha ez olyan szándékkal, hogy azok az emberek, akik nem akkor éltek, vagy akkor születtek gyerekként, hogy legalább miért szégyen kiírni, hogy milyen műsor látható,
6: igen,
7: mi annak a címe, amit néznek.
6: Hát persze.
7: Nem tudom, hogy ezt miért nem lehet kiírni,
6: hát,
7: hogy ez micsoda problémát jelent, vagy
6: igen,
7: pártól függetlenül, hogy
6: ja,
7: akik tényleg 30-40 éve ezelőtt születtek, nem ezeken a filmeken nőtek fel.
6: Bizony.
7: Fogalmuk sincs a szereplőkről, magáról, a filmről, de hát egyáltalán.
6: Ez volt a leggyorsabb megoldás. Dénes, én ezt most nagyon szépen köszönöm, mert hívnom kell Szent Miklós Jánost, aki vonaton van, és mielőtt még a vállomásra beérnek, nagyon remélem, hogy tudunk beszélni vele. Jó? Dénes, nagyon szépen köszönöm, és akkor a továbbiakban is hajrá. Egy mondatot kérek, de csak egyet. Mekkora halat fogtál?
7: Jelentem 0.
6: Köszönöm szépen, akkor a jó horgászást. Szervusz, Dénes, köszönöm szépen.
7: A gyerekek intézték.
6: Hát az értem. Rendben. Jó, köszönöm szépen, Dénes. Szervusz, viszont hallásra. Minden jót.
7: Szervusz, viszont hallás.
6: Hát akkor a győztes mindent visz, és akkor megpróbálkozunk azzal, hogy sikerül-e beszélni Berettyóújfaluról.

0: elnézést kérek az abba rajongóktól, de mindenféleképpen lekevertem már csak azért is, mert én a műsor elején említettem, hogy Szent Miklós Jánossal Berettyóújfalu ügyben tudunk beszélni, mert tudom, hogy vonaton van. Jól halljuk egymást? Én jól.
1: Haló.
0: Igen.
1: Haló, jó napot kívánok, és üdvözlöm a rádióhallgatótársakat is. Igen, én jó hallom, hát van egy kis alapzaj a vonaton, de
0: ez így nagyon jó.
1: Visszahallom, igen.
0: Na, hát akkor én mindenféleképpen azt mondom csak, hogy a tippek azok megjöttek írásban. Hát nagyon remélem, hogy akkor most bele is néztem, igen. Szokás szerint zsigával kezdődik, 2-2-vel végződik, és érdekes, zsiga is 2-2, és akkor János is 2-2. De hát most nem mondom azt, hogy a vonaton minket kell, vagy lehet hallgatni, de hát nem meglepő, nagyon jó tippek vannak mindenféleképpen. Jó.
1: Hát nálunk általában mindenki az angolokra fogadott, úgy látom. Én mikor a többieknek írtam, hogy én mire tippelek, én úgy írtam, hogy a 11-es párbajban norvégok fognak nyerni, és akkor lehet elvezni tovább.
0: Igen, igen, mindenféleképpen. Hát meglátjuk, hogy mi lesz. Én nagyon remélem, hogy, sőt, biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon jó meccs lesz. Az egészen biztos.
1: Hát az esteli meccs az viszont nem volt valami jó olyan. A spanyolok ugye folyamatosan támadtak, és a belgák csak védkeztek.
0: Igen.
1: Úgyhogy nem is vártam, hogy épszik, nem tudom, hogy lesz
0: a igen.
1: Mert nem volt jó, mert legalábbis szerintem nem.
0: Jó, na János, akkor nagyon jó utat kívánok. Mennyi van még hátra a vonaton?
1: Egy 50, hát később 8 percet, tehát dél körülre érünk be a nyugatiba.
0: Na, akkor nagyon szépen köszönöm, mindenkinek minden jót, és azt külön, hogy a tippeket sikerült elkölteni, vagy elküldeni. Jó, viszont hallásra, köszönöm szépen.
1: Viszhallásra, további jó műsorvezetés.
0: Köszönöm. Hát akkor úgy látszik, jók ezek az emeletes vonatok, mert egész jól lehetett mindent hallani. És akkor én azt hiszem, hogy itt tartunk, de hát most már a győztes mindent elvitt, és akkor csak azt tudom mondani, hogy ez az utolsó fél perce az Abbának.

0: csak a rendkedvéért jegyzem meg, hogy újabb tippek érkeztek, és érdekes módon az Opotértől még egy jött, Gyöngyi, és hát még várom majd kicsit a tippeket, és aztán nem sokára, hát hogy mondjam finoman, ölelkezünk.
1: Ha esik, ha fúj, kánikulában, üsüléskor, reggel, délben, este, poptarisznya.hu

Millió Ocean-dal forgott a szerelmi zóna alapszó. Hát szóval azt hiszem, hogy ez nagyon ide is illik, mert ugye a szerelem. És akkor hát csak azt tudom mondani, hogy a múlt héten, hogyha emlékeznek rá, drága jó hallgatók, akkor én a Csók világnapja alkalmából a csókról beszéltem, és ugye, ahogy megígértem most a műsor elején, hát a csók után következzék az ölelés napja, amelyet először az Egyesült Államokban 1986-ban Michigan államban ünnepeltek meg, és azóta több országban is igyekeznek felhívni a figyelmet erre a kedves gesztusra, az érzelmek kimutatására, szeretteink, ismerőseink felé. Az ölelés egyébként nem kerül semmibe, de ezzel a magunk és mások napját is szebbé tehetjük vele. Az ölelés világnapja egyébként október 15-én van, de nem tévesztendő össze a nemzeti ölelés napjával, amely világszerte más-más időpontban van. Magyarországon nálunk július 1. szombatján van az ölelés napja. Hát egyébként az ölelés szó eredete az nagyon érdekes, mert pontosan nem ismert, de mert több elmélet is napvilágot látott. Az egyik szerint az ölelés szót, amely a hugga szóból származik, először az 1560-as években használták Skandináviában, és jelentésében a vigasztalásra utalt. Egy másik feltételezés szerint az ölelés német eredetű szó hegen, és ennek jelentése ápolás. Hát aztán tanulmányok bizonyítják, hogy az állatvilágban is létezik a vigasztaló ölelés. Például a főemlősök karjukat nyújtják ölelve, támogatást is, vigaszt is találnak társaik ölelésében, és hát nagyon-nagyon különösen a csimpánzoknál figyelhető ez meg. És hát végül, de nem utolsó sorban, az ölelés serkenti a megnyugvást, és a dopamin meg a szerotonin termelést. Úgyhogy hát ez mindenféleképpen nagyon hasznos, és hát a boldogságért, a boldogság hormonokért is felelnek. Mindenféleképpen csökkenti a félelmet, a vérnyomást, és még a fájdalmat is. És hát végül, de nem utolsó sorban, az ölelést sokan lázadásra is használják, például az erdőirtás ellen, mert hogy az ilyen típusú tiltakozások első megjelenésére a 70-es években került sor. Az Észak-India dombján lévő Csipko mozgalom aktivistái átölelték a fákat, hogy megakadályozzák az erdőirtást, amely a mindennapi életüket is fenyegette. A falusiak így módon a testükkel védték a fákat, átölelve azokat, hogy megakadályozzák a kivágásukat. Egyébként a Csipko mozgalom neve az ölelés szóból származik. Hát én azt hiszem, öleljük meg egymást mindig, és nem csak az ölelés napján. Megegyeztünk?

0: Akkor az ölelés után ismét jöjjön a futball, illetve a tippek. Halló Kapuvár, halló Molnár Feri.
1: Köszöntök mindenkit, Kapuvár 20-80 felhő nélkül, fél nélkül, úgyhogy egy csodálatos nyári nap.
0: Ez így van, csodálatos
1: az
0: nyári
1: nap. Az is kellene, éppen reggel is, ahogy jövök mindig dolgozni, ránézek itt a váltítóra, ami a Kapuvárnak a központi tava mondjuk, és a igen. Kis Rábára is. Méterek hiányoznak belőle sajnos visszintbe.
0: Hát, igen, én is mondtam, hogy most már ott tartunk, hogy a Velencei-t át lehet menni gyalog. Hát szóval.
1: Igen, hát ugye éppen a múlt héten is vonattal utaztam Budapestre a hétvégén, és néztem Komáromnál Dunát, hát sajnálatos. Tehát nem tudom, hogy mi okozta ezt, ugye sokan mondják, hogy ez a mesterséges beavatkozás, ami folyik állítólag itt az
0: időjárásban.
1: Az időjárásban, hogy az fordult visszájára egy kicsit, tehát az egyéb dolgok, amiket itt beszélgetnek, hogy ez csak egy mellékes kitaláció, és inkább ezek a beleszólások a természetnek a világába, vagy az időjárásba, ez az, ami nagyon rossz hatással lesz az egész rendszerre. Nem tudom, de remélem, hogy kihozza nézik az emberiség, mert éppen most olvasom, hogy ma Anglia-Norvégia meccsen is brutális hőség
0: várható. El is mondtam az előbb egyébként, elmeséltem.
1: Igen, tehát sajnálom szegény sportolókat, mert bocsánat, én csak egy kis senki vagyok, mert mikor 39-40 fokba futok itt Kapuvár határába, és tudom, hogy milyen az, amikor valaki ilyen hőségben sportol, vagy a teniszezők, akik egy zárt katlanba tulajdonképpen. Tehát aki ezeket a sportolókat szidja, az gondolkodjon el az összör, hogy mit tesznek meg, miért.
0: Igen.
1: Mit érzemelnek azért, amit teszem, mert tényleg vannak. Tehát a magyar NBA egy kivételével szerintem ezek a jelenlegi VB-n lévő csapatok nyugodtan megérdemlik, amit megtettek. Ugye a magyar NBA egyenleg mi lesz az már, bocsánat, most már nem tud érdekelni akkor, mert ami itt folyik, és amit ma is reggel olvastam, azt mondtam, hogy ez már a gusztustalanság teteljes hajnos. Tehát ez
0: igen, igen.
1: Valóan kéne gondolkozni, hogy sport, igen, a sport a sport, a politika a politika, a politikának bele kell avatkozni, mert politika nélkül nem működik semmi sajnos. Ezt is tudomásul veszi az ember, viszont most már menjünk vissza a felkvére, és mindenki viselkedjen a sportpályán felkvé módjára, meg a sportpályán kívül is a sportvezetők, mert a politikának ott már helye nincs. Lehet politikus valaki legyen, de a sportpálya az a fel tisztességes versenyzésről, küzdelemről szóljon. Nem ilyen aljas, bocsánat, dolgokra, amik itt folynak. Ám a sport, a sport, a sportoló és sportoló. Magyar Attilának is nagyon, Molnár Attilának nagyon gratulálok, tegnap nagyot futott.
0: Igen, új országos csúcsot.
1: Igen, és akkor a valamelyik hölgyfutónk is ott volt, most nem akar, most hirtelen úrjuk a neve, ő is nagyot ment, de azt hiszem, hogy csak ötödik lett, ha jól emlékszem. Ott az utolsó 100-150 méteren lehagyták, hatalmas verseny volt ez is.
0: Igen, tehát, igen. Ja, azért hoztam én is akkor szóba. Azért mindenféleképpen mondd a tippedet, mert az lesz ma este 11-kor Norvégia-Anglia.
1: Hú, egy
0: ez
1: egy.
0: Jó meccs lesz?
1: Igen, egy-egy.
0: Egy-egy. Hát igen, mindenki védekezik. Hát
1: igen, meglepő. Igen, nem tudom, tenap, tehát én nekem a belgákat nagyon szerettem, sajnáltam őket, de hát
0: én is.
1: Sport ilyen, tehát sajnos nem lehet mindkettő csapat győztem, ez döntetlen. Jó meccs volt, tehát tetszett, ott, bocsánat, megint ugye a kedvemet vitte, mert két olyan ember volt benne, és hát egyik olyan ember, aki a stúdióban benn volt, az jobb lett volna, hogyha hallgasson, mert a Budapok hárommal se ért el eredményt, de azért oda megy, és akkor kritizál ilyen embereket, még a szemüveget is tesz magára,
0: igen.
1: Mert smokingot is lehet, attól ő még nem lesz okosabb ember. Jobb lenne, hogyha az én embereket félretennék. Tehát,
0: hát egyébként tényleg szóval az úgynevezett kommentátorok vagy szakértők közül.
1: Szakértők, bocsánat, mert szakértőnek mondják őket elnézést.
0: Igen, igen, szakértőnek mondják őket, tisztelet a kivételnek.
1: Igen.
0: Van egy-kettő, de direkt nem mondom tovább az 1-2-3-4-nél, és aztán ott vannak önjelöltek, de hát nem ők tehetnek róla, miért hívják őket?
1: Nemzeti Sportnak a szakértője, nekem nagyon tetszett, Szabó Zoltán, talán nem tudom mi a neve, soha nem bírom megjegyezni a nevét, elnézést kérek.
0: De hát, hogyha már szóba hoztuk, tessék?
1: Nagyon szimpatikusan elemez, tehát
0: igen.
1: Azt mondom, hogy le a kalappal előtte, mert ő elmond, nem okoskodik, ő csak kielemzi, hogy az a játék mit képviselt, vagy éppen az a helyzet,
0: pontosan.
1: Kihasználás mit képviselt, és nem úgy beleokoskodik, hogy na, ezt miért nem ember, gondolkodjon. Ja. Mindenki látja a meccset már az iskolára.
0: Na hát, akkor jó meccsnézést, jó munkát, és köszönöm nagyon, szépen.
1: Bocsánat, a fakadás, bocsánat.
0: Semmi baj, de ez
1: de
0: nagyon...
1: olyan fantasztikus, jó sportos események vannak.
0: Persze.
1: Hát
0: én is jó néhányat megemlítettünk itt. Köszönöm szépen, hogy
1: igen,
0: itt voltál.
1: Nagyon köszönöm, mindenkinek nagyon jó hétvégét kívánok.
0: Minden jót.
1: Köszönöm, minden jót.
0: Szia, szia. Hát akkor Kapuváron is olyan idő van, de minden esetre hát visszatér a kemény hőség. Hát azt szokták mondani, hogy kemény hideg, hát most kemény hőség, de hát az otthonunkat is fel kell készíteni a hőségre, mert hogy most a jövő hét elejétől ismét visszatér a tartós 33-35 fokos hőség. Hát a hűvösebb napok most még egy kicsit kiváló alkalmat adna, hogy felkészítsük az otthonunkat a hőhullámra. Itt most nem a légkondicionára gondolok, hanem például a szellőztetésre, és hát ezt mindenki nagyon jól tudja, hogy árnyékolás, tudatos szellőztetés, és ez mindenféleképpen ott jó, ahol nincs is klímaberendezés. Hát meglátjuk, de ha ez így megy tovább, akkor nem csodálom, hogy esetleg ez következik, amiről Fenyő Miklós énekel.

0: 3:12 van, folyamatosan érkeznek a tippek. Gyenesdi Jászról telefonált Kálmán Krisztián, aki azt mondta, hogy 3-3, mármint a norvég-angol meccs. Fia, aki szintén Krisztián, de Sándor is, ő 2-1-et mondott, akkor Kisfaludi Rihárd, mert a barátok is tippelnek, ő azt mondta 2-2, és hát ahogy viccesen szokták mondani, és Antal Imre mindig azt mondta, hogy anyóspajtás, a Tündi néni is tippelt, ő pedig azt mondta, hogy 2-0. Hát meglátjuk, mit hoz a ma este 11 órakor kezdődő mérkőzés, és köszönöm szépen a hívást. Megyünk tovább, még van néhány perc.
1: Érdekelnek az öreg autók?
2: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
3: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
2: Akkor köztünk a helyed.
1: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
2: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
3: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
4: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
3: Mikor? Hol?
1: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
2: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
1: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

Mindenki készüljön a hőségre. Most megnéztem, olyan 29-30-31 fok van, úgyhogy én azt hiszem, hogy nyáron időszerű. Mert hát mikor legyen meleg, hogyha nem ilyenkor? Persze azért a csapadékra nagyon szükség lenne, mint ahogy sokszor elhangzott, nagyon-nagyon alacsony mindenhol a vízállás.

0: Jövő héten is.
1: Matiné, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Matiné, jövő szombaton is 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral.

0: Létósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Létósó. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben. Július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
0: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
3: Poptarisznya.hu.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Aktarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.aktarisznya.hu.

0: maga méri. Városliget, csavaros fagylalt.
1: A poptarisze.hu elhozza a régmúlt idők nyarainak hangulatát.
2: Ladies and gentlemen!

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény. Oh.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

Kedves utasaink, üdvözöljük Önöket a Power Media Group társaság poptarisznya.hu elnevezésű repülőgépének fedélzetén. A járaton most egy időutazás veszi kezdetét, melynek keretein belül elröpítjük Önt az elmúlt idők nyarainak helyszínére. Kérjük, kapcsolják be biztonsági öveiket, és az út alatt tartsák be a biztonsági előírásainkat. A kapitány és a teljes személyzet nevében kellemes utazást kívánunk!

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
4: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
1: Poptarisznya.hu, a Retronet Rádió.
5: Jó szórakozást!

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
2: Mert ha szombat este, akkor zene verzum Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a zene verzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel, minden szombaton 20 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
4: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Kudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: 2026-ban is.
1: Oktarisznya.hu.
2: Turn the nights into a glory day.

0: mert önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp, fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény. Poptarisznya.hu

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: hallotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Poptarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: The Mix Magic continues.
1: Buli jóket, forróság!
2: A poptarisznya.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Hallgasson minket a poptarisznya.hu oldalon.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
4: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Kudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptorisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptorisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel,
2: let it be, let it be,
0: akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Poptarisznya.hu,
1: a legnagyobb slágerek.
4: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Goltotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n! Nem vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, öltsd magadra! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombatesténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgöm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Kezdődjön a két órás zenei kikapcsolódás, veszünk el a dallamvilágok bűvöletében.
0: Két óra totális zenemenet. A stúdióban és a lemezjátszóknál DJ Hudák, azaz Hudák Misi.
1: Indul a Zeneverzum, itt a poptarisznya.hu-n.
2: Szeretem a szabálytalanokat, akik tesznek az így szoktukra, akik megingathatatlanok. Tóth Noémi.

No, drágám, szevasz, hogy vagy? De hiányoztál. Ez a drága Lili. Két napja fűszalfa, ugye lesz műsor? Legyen.

Nemrég Budapesten jártak. Kaptam egy csomó videót az én Perecemtől. A koncertről. Érdekes volt.

Disco. Vagy valami olyasmi. De hogy kúszik, mászik be a bőr alá, az biztos.

Git szeretettel. A megérzésed nem más, mint a lelked őszinte hangja. Drága Gabi, olyan pici az előadók nevei. Kozma Klaudia.

Houston. És ott a 10. Nem hiányozhat. Igazi lételemem.

tiszta kiállás van, és bele-bele beszélek, hiszen ez az utolsó előtti. Ez a drága jó kis Cher. Valamikor este láttuk egy filmben, fantasztikus volt. Jó régóta szórakoztat itt bennünket, igaz? Hinni, nagy hontos. Július 11.

0: Hát, drágám! Szerintem ma sincs panasz. Ezt tökéletesen elvégeztük, ezt a mai munkát. Ha lehet ezt éppen munkának nevezni. Igen, drágám! Az erővel egymásnak pingpongozunk. Te adod, én veszem, én adom, te veszed.
1: Zenei finomságok, ígyetségek.
2: Ez a Zeneverzum.
0: A legértékesebb idő a pillanat, amelyben élsz. Szóval hát ez a mostani pillanat, igen, ebben tudsz bármit tenni, bármihez fogni. Itt tudod eldönteni, hogy jössz a somogyira vagy sem, illetve hogy hogyan veszed ki az életből a részedet. Tudod, saját tapasztalat, hogy el voltam fáradva, de mégis, hiszen megígértem, hogy csinálunk műsort. Isten éltessen minden Lilit, minden Nórit, minden születésnapost, minden névnapost, aki a héten ünnepelt, aki holnap ünnepel. Édes kicsi, nagyon-nagyon fontos része lettél a Zeneverzumnak. Annyira fontos része, hogy be is fertőztél, nem csak én téged, bár látom egyébként, hogy amikor megy egy delegésőn, vagy megy egy passzadén az, hogy azért a Liliben azért ott elindulnak a kezében és a lábában a mozdulatok, illetve látom, hogy bólogat, illetve dúdolgat. Ezek már nagyon-nagyon jó jelek egyébként arra, hogy egy nagyon egészséges, igényes és nagy érzelmi EQ-jú élete lesz, ez biztos. Megfertőztél engem ezzel a Follow the Flow-val, és hát ezt hányszor hallgattuk meg a szívrablót az elmúlt 2-3 hétben? Szerintem volt olyan, hogy a volt olyan, hogy munkába menet oda-vissza, igaz? Oda-vissza, ezt hallgattuk végig. No, nekünk bemászott, nektek szerintem befog. Ha Zeneverzumos vagy, és itt vagy velünk, akkor hallgassátok tőlünk a
3: szívrablót.

0: Élő Istent kérem, tarts fenn egy kis helyet a szívedben az elképzelhetetlennek. Méri Oliver. Nagyon-nagyon-nagyon köszönöm mindenkinek, aki ma este itt volt. Ez volt a Zeneverzum 136. adása. Ha tudunk, jövő héten a Somogyi Volkswagen nyáról mindenképpen be fogunk jelentkezni. Nem tudom, valószínűleg biztos, hogy nem 8 órakor, az 100%. Tehát aki ilyen korán fekszik így a tyúkokkal, azok ne számítsanak jövő hét szombaton élő Zeneverzumra. De akik hasonló fajták, mint mi, én meg a Lili, akik későn teszik nyugovóra a képüket, azok, na, azok szerintem számíthatnak tőlünk valamiféle zenei produkcióra. Remélem a Popovics ott lesz, erősít majd engem. Nagyon rajta leszek, hogy a Somogyi Volkswagen nyár méltó legyen a nevéhez, és hogy ne itt érjen véget, hanem menjen a végtelenbe, és tovább. Mindenkinek nyugodalmas.
1: Jó éjszakát kívánunk mindenkinek.
0: És köszönjük azt a sok-sok üzenetet. Köszöntéseket.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Legyen szép az estétek. Jó éjszakát, sziasztok.
2: Ez volt a 2 órás zenei feltöltődés testnek és léleknek, azaz a Zeneverzum Udák Misivel.
3: Tartsatok velünk a jövő héten is, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor zene verzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol? Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Kudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Annyimerőnt érdekli a sorsa, a személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie. A Számmisztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Számmisztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: egészen tonkul egy korábbi... Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Létósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Létósó.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Campingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: A Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

tovább él, legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol? Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Egy újabb dal, csak itt, sehol máshol.